FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolod a véremben.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskola év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent György Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátette, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet kötő össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Egészségnap zajlott a prevenció jegyében Békéscsabán. Természetközpontú programokkal ünnepelték a madarak és fák napját. Nyüzsgéssel indult a lomtalanítás. Országos angol olvasó verseny zajlott a református iskolában. Már is mondom a részleteket. Az egészséges életmód népszerűsítése és a megelőzés fontosságának kiemelése állt annak az életmódváltó napnak a középpontjában, amelyet a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Szervezett, a fenntartható infrastruktúra fejlesztés támogató humánfejlesztési program részeként. A pénteki rendezvényen bemutatták a projektet a célcsoport számára, miközben a résztvevők különböző egészségügyi szűréseken, állapotfelméréseken és személyre szabott tanácsadásokon vehettek részt. Az eseményen hangsúlyos szerepet kapott az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó tanácsadás is. A programba a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Békéscsabai csoportjának tagjai is bekapcsolódtak. A szervezők nem csak információkkal, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is segítették az érdeklődőket. A látogatók életmódváltást támogató ételeket is megkóstolhattak a nap folyamán. A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában egésznapos természetközpontú programok várták a diákokat. A több évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvényen az iskola tanulói idén is aktívan részt vettek. A szervezést segítő pedagógus Vargáné Gyömrei Anita elmondta, minden évben komoly előkészületek előzik meg a madarak és fák napját. A gyerekeket előadásokkal, kreatív feladatokkal is várják, emellett ásványokat, ékszereket, mézes termékeket, népi játékokat, virágokat is vásárolhattak. A program része volt a Kahoot Quiz, a memória játék és a TikTok videó készítése is. A nap központi témája ezúttal is a környezetvédelem, valamint a madarak és fák védelme volt. A szervezők hangsúlyosan felhívták a fiatalok figyelmét a felelős állattartás fontosságára. A résztvevőket több ismeretterjesztő előadás is várta, többek között a húsevő növényekről, szarvasgomba keresésről, az állatok környezetünkben betöltött szerepéről, a felelős állattartásról, valamint a madarakról és méhészet. A programokat tovább színesítette a tornateremben megrendezett exatlon vetélkedő, a terepi csapatverseny, a kutyaiskola bemutató, valamint a fotó és ásvány kiállítás. A fotó kiállítás anyagát Kovács Zoltán karbantartó készítette, aki mintegy 15 éve foglalkozik fotózással, és szívesen örökíti meg a természet szépségeit Tóth Komlós és Makó környékén. A fotózás számára elsősorban hobbi és kikapcsolódás. A nap egyik legnépszerűbb programja idén is a kutya szépségverseny volt, ahol a tanulók saját házi kedvenceiket mutathatták be társaiknak.

Szombaton reggel különös nyüzsgésre ébredtek a békés csabaiak, több városrészben elindult az idei nagy lomtalanítás. Ahogy minden évben, most is utánfutós autók járták az utcákat, rakodók emelgették a régi bútorokat, a házak előtt pedig hosszú sorokban gyűltek a megunt, elromlott vagy feleslegessé vált tárgyak. A Tappe Kft. 20 hulladékgyűjtő teherautóval vonult ki és elszállította azokat a lomokat, amelyeket a hagyományos szemétszállítás során nem visznek el. A cél az volt, hogy a családok megszabadulhassanak az évek óta kerülgetett kacatoktól. A lomtalanítás első ütemében Jamina, Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gerla és több külső városrész került sorra. A Győri utcában már reggel 6 után élénk forgalom fogadta az érkezőket, szinte minden ház elé került ki valami. Régi székek, kopott matracok, kinőtt gyerekjátékok, törött bőröndök és leselejtezett polcok is várták az elszállítást. A helyiek szerint a lomtalanításnak Békéscsabán külön hagyománya van. Sokan nem a kukás autókat várják elsőként, hanem

0: kupaszok, mint korábban. A Győri utcában például alig lehetett szétdobált hulladékot látni, pedig az előző években sok panasz is érkezett a rendetlenség miatt. A református két tanítási nyelvű általános iskola ismét rangos tanulmányi versenynek adott otthont. Május 7-én 3 korcsoport diákjai mérték össze angol nyelvtudásokat és irodalmi jártosságukat az országos angol nyelvi olvasó versenyen. A Reading for Fun versenyt 2 éve indították hagyományteremtő céllal, és nagy érdeklődés miatt idén is a református iskola rendezhette meg. A korosztályok számára egy-egy ismert regényt választottak ki, amelyet a gyerekek előzetesen elolvastak. Ezt egy online írásbeli forduló követte, innen jutottak tovább a legjobbak a döntőbe. A megnyitó áhítatott Szalkai Róbert református lelkipásztor tartotta, majd Benkő Erika igazgatóhelyettes angoltanár és a verseny egyik szervezője ismertette a részleteket. Köszöntőiben hangsúlyozta, hogy az olvasás nem csak szórakozás, hanem kapu távoli világokhoz és új gondolatokhoz. Segít megérteni önmagunkat és a körülöttünk lévő világot, fejleszti a képzeletet és olyan tudást ad, amelyre egész életünkben támaszkod. A feldolgozott művek kapcsán kiemelte, a dzsungelkönyve a bátorságra és a barátság erejére tanít, az Óz a nagyvarázsló pedig arra emlékeztet, hogy sokszor bennünk rejlik mindaz, amit keresünk. Az elvezett világ pedig a felfedezés izgalmát hozza közel, és arra ösztönöz, hogy merjünk kérdezni és nyitottak maradni az ismeretlenre. Hozzátette, hogy a verseny egyben ünnep is, az olvasás örömét, a történetek erejét és a résztvevők bátorságát ünneplik, akik vállalták a megmérettetést. Ezt követően bemutatta a zsűri tagjait, az iskola pedagógusait és a meghívott vendégeket. A szóbeli forduló kahót és játékos feladatokat is tartalmazott. A diákoknak többek között jellemezniük kellett a regények szereplőit, angol nyelven előadni jeleneteket, a legidősebb korosztálynak pedig a kihalófélben lévő állatfajokkal is foglalkoznia kellett. A verseny végén minden korosztálya számára összeállított feladatok megoldása után visszatért az iskola új szárnyából a tornaterembe, ahol kihirdették az idei eredményeket. Békés Csabán szombaton ismét a rock és a metal zene került a figyelem középpontjába. Második alkalommal rendezték meg a Rockland Festet a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A mini fesztivál ezúttal is a hazai kemény zenei élet meghatározó együtteseit hozta el a csabai közönségnek. A nagyszabású rendezvényen 6 zenekar lépett a színpadra, a Pokolgép, a Moby Dick, az Alkohol, a Nemzeti Hang, az Action és az Arany Máté zenekar. A kapunyítás 15:30 volt, az első fellépő az Arany Máté zenekar pedig 16 órakor kezdett. Az estét pedig a Nemzeti Hang zárta. Schmeidl Tamás, a Moby Dick alapító frontembere kiemelte, hogy mindig örömmel érkeznek Békés Csabára, mert a viharsorokban különösen lelkes rock közönség fogadja őket. Felidézte, hogy a zenekar idén már 46 éve van jelen a hazai zenei életben. Az egyik legnépszerűbb albumuk 35 éves jubileumát ünnepli, ezért ezen a turnén, így a Békés Csabai koncerten is a teljes, Kegyetlen Évek lemezt eljátszották az elejétől a végéig, és a műsor időben még néhány kihagyhatatlan dal is belefért. A fesztivál különleges esemény volt a Békés vármegyéből származó Tóth Sándor Csövi számára is. Az Alkohol frontembere és a Rockland Fest megálmodója arról beszélt, jó látni, hogy sok széthúzás ellenére ez a közösség továbbra is összetart, és úgy fogalmazott, a rajongók szeretik egymást és a zenét, ennél többet pedig nem is kívánhat. Hangsúlyozta, hogy örül annak, hogy a fesztivál másodjára is ekkora tömeget mozgatott meg, és bízik benne, hogy lesz harmadik alkalom is. Forcek Győző, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ általános igazgató helyettese elmondta, a központ közönsége már megszokhatta, hogy az intézmény a lehető legszélesebb kulturális kínálattal várja az érdeklődőket, ennek pedig kiváló példája a Rockland Fest. Felidézte, hogy a tavaszi fesztivál egyik leglátogatottabb eseménye volt, és idén is hasonló érdeklődésre számítottak. Fesztivál a fesztiválban, és öröm volt látni, hogy már délutántól folyamatosan érkeztek a rajongók.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem élt

0: házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani, vagy megtartani? Hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
1: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztinás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel, vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
0: azért... Családi házként ez még
1: nem.
0: Igen.
1: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, igen, és innen nem messze, a Damjanics utcában talán, a Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjén, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
0: Igen.
1: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a törkös beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Tehát arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt falunként, máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment, azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az életed hiéd. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni
2: a tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor rajtól most el. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, és boldog névnapot a Bonifácoknak, róluk semmiféleképpen ne feledkezzünk el. Intítsük a mai napot is együtt, sok jó zene már bekészítve, jó reggelt!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Hey.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a ma születetteket. 1944 emen napján született a zseniális George Lucas, amerikai filmrendező és producer, a Star Wars univerzum megalkotója, illetve ma ünnepelni születésnapját Eszterházy Péter 1950-es születésével, a Kossuth-díjas író, a kortárs magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja is ma született. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most visszaadalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első órán kér lassan a végéhez, de a következő órában indul be igazán a város és a környékünk is, hozom hozzá a hasznos infókat és a jó zenéket. Rádiózzunk együtt a folytatásban is.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint nem költözik be a budai várban található Karmelita kolostorba, ehelyett az Alkotmány utca 5 szám alatt alakítja ki a miniszterelnöki székhelyet. A kormányfő szerint szimbolikus jelentőséggel bír, hogy a miniszterelnökség az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületébe költözik át. A jövőben a kormányülések helyszíne is ez a belvárosi épület lesz. Az első május 13-ai ülést azonban Ópusztaszeren tartották meg. Magyar Péter egy fotót is közzétett a helyszínről, jelezve, hogy az Alkotmány utcai épület díszterme ad majd otthont a kabinett tanácskozásainak. A NAV vezetőire vonatkozó közjogi szabályok értelmében május 13-án megszűnt Vágújhelyi Ferenc elnöki megbízatása, mivel az adóhatóság vezetője államtitkári rangban látja el feladatát, az államtitkárok kinevezése pedig a miniszterelnök megbízatásával együtt megszűnik. Az új államtitkár kinevezéséig a hatóságot a helyettesítési szabályok szerint vezetik, miközben az intézménynél teljes kötelezettségvállalási tilalom lépett életbe. Országos üzemanyag ellátási gondoktól tart a Független Benzinkutak Szövetsége, mivel a stratégiai dízelkészletek kimerülése után a kiskereskedőknek árrés nélkül kellene értékesíteniük az üzemanyagot. Gépész László elnök szerint azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség, mert a fenntarthatatlan veszteségek miatt rövid időn belül tömeges kútbezárások és a 2022-eshez hasonló benzinválság jöhet. A MOL ugyanakkor leszögezte, az ország ellátása stabil, saját termelésből továbbra is folyamatosan biztosítják a benzint és a gázolajat minden partnerük számára. A szövetség sürgeti a piaci torzulásokat okozó szabályozás lezárását és a szakmai egyeztetések megkezdését az ellátásbiztonság megőrzése érdekében. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem lesz. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot, emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanáda, Pálca és Kaszaper között is. Szabadkígyósa pedig az Okigyósi úton közműépítés zavarhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Ebben az órában is várom hasznos információkkal és minden tudnivalóval, ami kell ehhez a 60 perchez a napunkban. Köszöntsük a névnapjukon a Bonifácokat, róluk ne feledkezzünk meg, boldog névnapot nekik, én pedig indítom ezt az órát is.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, sóbírálat.

0: lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
7: Szakik figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
8: Bocskai 29.
9: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: A tegnap és a ma kedvencei.
12: Ez a Csaba.
11: Ez a Csaba.
13: Áj!
14: Fonzi! Tiwai!

0: napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, lyuk, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drónbemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi steel timbersport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Műsor. Én pedig hoztam egy érdekességet, a Békés Csabai Szent István téren álló Szent István szobor Máté István szobrászművész alkotása, nem tudom, tudta-e. Ezt az ezredforduló évében az államalapítás milleniumának tiszteletére avatták fel. A monumentális bronzszobor érdekessége, hogy a királyt nem csak uralkodói méltóságban, hanem az államalapító állhatatosságában ábrázolja, a talpazatán elhelyezett domborművek pedig a magyar történelem sorsfordító pillanatait idézik fel. Egyeket tekintettünk ki a mai nap alkalmával, most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem lesz. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egyre közelebb kerül a hétköznapi használathoz az az új típusú mesterséges intelligenciával támogatott okos szemüveg, amely valós időben elemzi a környezetet a látássérültek számára. Az eszköz képes felismerni az arcokat, felolvasni a táblákat vagy az étlapokat, sőt hangjelzésekkel figyelmeztet az utunkban álló akadályokra is. A legfrissebb fejlesztések már olyan kompaktak, hogy alig különböznek egy átlagos szemüvegtől, ez pedig nagyon nagy segítség. Lehet majd, hát várjuk az eredményeit. A Városi Beszámolója volt ez. Most pedig vissza a dologhoz.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetorny és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás van. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanádapáca és Kaszaper között is. Szabadkígyóson az Ókhídyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A D-vitamin az egyik legfontosabb vitaminunk, mégis rengetegen szenvednek hiányában, főleg az őszi-téli hónapokban. A legismertebb szerepe, hogy segíti a kálcium felszívódását, vagyis kulcsfontosságú a csontok és a fogak egészségéhez. De a D-vitamin ennél sokkal többet tud, támogatja az immunrendszer működését, hatással lehet az izom működésre, és egyes kutatások szerint a hangulatunkra, energiaszintünkre is. A szervezetünk napfény hatására képes előállítani, viszont ha keveset vagyunk napon, könnyen kialakulhat a hiánya. A D-vitamin pótlásáról érdemes orvossal vagy gyógyszerrel egyeztetni, különösen akkor, hogyha valaki gyakran fáradt, izomgyengeséget tapasztal, vagy sokat betegeskedik. A lényeg, a D-vitamin nem csodaszer, de egy kis odafigyeléssel rengeteget tehetünk vele a mindennapi egészségünkért.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Összesen 97 nagyértékű műalkotást kölcsönöztek ki a Karmelita Kolostor díszítésére, köztük olyan nemzeti kincseket, mint Szinyei Merse Pál vagy Pál László festményei. A nyilvánosságra került lista szerint a Várszínház épületébe és Rogán Antal minisztériumába is kerültek csúcsképek, amelyek közül a legértékesebbek becsült értéke az 50 millió forintot is elérheti. Magyar Péter miniszterelnök az épület bejárásakor hívta fel a figyelmet a falakon függő gyűjteményre, amelyről szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria állományának legjavát válogatták ki a miniszterelnökség számára. A műalkotások kölcsönzési szerződése 2026. június végén jár le. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallására, figyelmeztet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az SZIA bevallás benyújtásának és a fizetendő adó rendezésének határideje május 20-án lejár, aminek elmulasztása késedelmi pótlékot von maga után, és az 1+1%-os felajánlásokat is érvényteleníti. Az adóhatóság emlékeztet, hogy a tervezetek a DAP vagy Ügyfélkapu Plusz regisztrációval egészíthetők ki, olyan jövedelmekkel, mint az ingatlan bérbeadása vagy értékesítése. A fizetendő adóra 12 hónapos pótlékmentes részletfizetés is kérhető, míg a túlfizetéseket a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a hivatal. Már Lengyelországban is azonosították a Dél-Amerikából származó hantavírusok közé tartozó andokvírust, amely egy óceánjárón ütötte fel a fejét. Kemenesi Gábor virológus szerint nincs sok pánikra, nem várható újabb világjárvány, de a rágcsálók által látogatott poros helyek takarításakor javasolt az óvatosság. A vírus tüdőt érintő változata súlyos szövődményeket okozhat, a dél-amerikai variáns pedig közvetlenül emberről emberre is terjedhet.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Ez a Csaba Rádió, Békés-megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk most. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk az elmúlt két órában. Holnap is jelentkezzem természetesen, akkor is töltsük együtt ezt a 2x60 percet. További szép napot!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem lesz. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben. Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadság tér 16-18. Volt lámpa volt.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
5: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
4: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
6: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot, emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanáda, Pálca és Kaszaper között. Szabadkígyósan pedig az Okkígyósi úton közműépítés zavarhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén újra vár mindenkit az alföldi állattenyésztési és mezőgazda napok, nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, lyuk, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi steel timbersport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
1: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Próbálta már az elektromos kerékpározást? Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt. Bővebb info termokamerakft.hu.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbír

0: lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 02 74.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a fátyol és gomolyfelhők mellett több kevesebb napsütés várható, csapadék nem lesz, a délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 21 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. május 14-e csütörtök délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Csak nem 700 ezer szolgálati órát teljesítettek a vármegye polgárőrei. A közlekedési kultúra napját ünnepelték Békés Csabán, Székely Irodalom és Humor a Művész Kávéházban. Csabai siker a rangos nemzetközi gyalogló versenyen. Megtartotta éves rendes beszámoló közgyűlését a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége. A Békés Csabai Mesterklubban rendezett eseményen összegezték az elmúlt év eredményeit, és elhangzott, a vármegye polgárőrei tavaly összesen csaknem 700 ezer szolgálati órát teljesítettek. A közgyűlésen részt vett dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is. Az eseményen több mint 100-an vettek részt, az egyesületek képviselői mellett jelen voltak a társ és együttműködő szervezetek vezetői is. Az OPS elnöke kiemelte, a polgárőrök komoly közterületi munkát végeznek, amelyet az Országos Szövetség is elismer és nagyra értékel. Elmondta, hogy idén a korábbi 800 helyett már 1000 polgárőrt szeretnének jutalmazni a kiemelkedő szolgálatért. Hozzátette, hogy a Békés Vármegyei Polgárőrök országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, hiszen éves szolgálati idejük meghaladja 300 órát. Ennek elismeréseként az Országos Polgárőrnapon a megszokottnál 10-el több jutalmazott képviselheti majd a vármegyét. Túrós András arról is beszélt, hogy a vármegye 75 településén összesen 70 polgárőr egyesület működik, ami kiemelkedő lefedettséget jelent. Hozzátette, a Békés Iroda az egyik legjobban működő szervezet az országban. A polgárőrség fennállásának a 35. évfordulója kapcsán az UPS elnöke úgy fogalmazott, hogy a polgárőrség komoly nemzeti értéket képvisel, amelyre mindenki büszke lehet. Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt időszakban több fontos eredményt értek el, megszületett a polgárőr törvény, a szolgálati járművek mentesültek a cégautóadó alól, a polgárőr drónok engedélyt kaptak a repülésre, és történelmi csúcson van a szervezet költségvetési támogatása. Az OPS elnöke szerint az állampolgároknak továbbra is szükségük van a polgárőrség munkájára, ezért az egyik legfontosabb feladat most a kormányzati kapcsolatok további erősítése az ország új vezetésével. A közlekedési kultúra napjához kapcsolódó programnak adott otthont a Békés Csabai turisztikai főpályaudvar környéke. A szervezők szerint a Gőzmalom téri helyszín ideális választás volt, hiszen itt egyszerre van jelen a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés világa is. A közlekedési kultúra napját idén május 11-én ünnepelték. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az egymás iránti figyelemre és a biztonságos közlekedés fontosságára. Sós Imre, a Békés Csabai turisztikai főpályaudvar állomás főnök elmondta, immár 5. alkalommal csatlakoztak az eseményhez, amelyre ezúttal is országosan ismert szakembereket hívtak meg. A rendezvény egyik vendége Pető Attila, vagyis a Kressz professzor volt, aki a közúti közlekedés aktuális kérdéseiről beszélt. Kitért arra is, hogy a jövőre várható új Kressz milyen változásokat hozhat az elektromos rolleresek számára. Elmondta, elképzelhetőnek tartják, hogy az úttesten csak 14 év felett lehessen rollerezni, míg jártán megfelelő óvatossággal és a gyalogosokra figyelve akár már 12 éves kortól is használható lenne az eszköz. Hozzátettem, a nagy teljesítményű, nagykerekű rollerek esetében felmerült az is, hogy segédmotoros jogosítványhoz kössék a használatot. Pap Ádám vasútszakmai oktató arról beszélt, hogy a mozdonyvezető képzése jóval hosszabb és összetettebb, mint az autóvezetőké. Mint mondta, míg az autósok néhány tucat óra alatt megszerzik a vezetői engedélyt, addig a leendő masinisták legalább másfél éves képzésen vesznek részt. Kiemelte azt is, hogy a vasúti pályára 18 és 58 év közötti jelentkezők érkeznek, akik eltérő tanulási háttérrel rendelkeznek. A vízi közlekedés kapcsán Hajnal Krisztián, a KAV közlekedési és alkalmassági vizsgaközpont vasúti és hajózási igazgatóságának főosztályvezetője hangsúlyozta, az országban a kevtelési célú hajósok vannak a legtöbben. Hozzátette, a biztonságos közlekedés érdekében fontos félretenni az önzést és fokozott figyelmet fordítani a fürdőzőkre, úszókra, evezősökre és horgászokra is. A rendezvényen felszólalt a Békés Csabai Matuska Pál is, aki háromszoros világ világrekorder és világbajnok sárkányrepülősként a légi közlekedés sajátosságairól beszélt. Elmondta, hogy a pilótaképzés során komoly pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kell megfelelniük a jelentkezőknek, ezért a képzés sokkal szigorúbb és speciálisabb. Hozzátette, ennek köszönhetően könnyebb egy jól felkészült válogatott csapatot kialakítani. A rendezvényen részt vett dr. Fenyvesi Mária, vasúti igazságügyi szakértő, valamint Aszódi Sándor, a Közlekedéstudományi Egyesület titkára is.

0: Hétfő este irodalomkedvelőkkel telt meg a Művész Kávéház, ahol a Békés Csaba Jókai Színház, a Bárka szerkesztősége és a Körös Irodalmi Társaság közös rendezvényének vendége Sánta Attila költő volt. Az alkotó pályája kezdetétől több műfaj felé is nyitott volt, később azonban figyelme egyre inkább a székely nyelvközösség, annak hagyományai és sajátos nyelvi világa felé fordult. Költészetében és prózájában egyaránt hangsúlyosan jelenik meg a székely identitás, miközben műveinek fontos eleme a humor. A költő az esten arról beszélt, hogy elsősorban a székely irodalom került a középpontba, hiszen maga is székely származású, székely szótárat állított össze, és székely nyelvjárásban is írt verseket. Hozzátette, úgy látja, a nyelvjárás használata ma is sokat adhatna a magyar irodalomhoz, mert különleges, csavaros gondolkodásmódot hordoz. A beszélgetést a Bárka főszerkesztő helyettese vezette, aki az alkotói pálya fontos állomásai mellett a szerző szerkesztői és oktatói munkáját is érintette. Farkas Velma néva úgy fogalmazott, Sánta Attila rendkívül izgalmas alkotó, aki a székely nyelvjárást emeli be az irodalomba, miközben szövegeit sajátos humor hatja át. Elmondta, hogy az est során végigkövették a költő életpályáját, szó esett a pályakezdésről, a megjelent kötetekről, valamint a mai fiatalok indulási lehetőségeiről is. Immár 94. alkalommal rendezték meg Csehországban a világ egyik legismertebb nemzetközi gyalogló versenyét. A festői szépségű Nazenszky Parkban kialakított egy kilométeres körpályán zajlott a megmérettetés. A versenyen békéscsabai induló is rajtozált, alföldi Sára Kata a 10 kilométeres U20-os mezőnyben szerepelt. A viadal egyben 6 nemzet válogatott versenye is volt. A csabai sportoló már a rajt után egy 5-fős üldöző csoport tagjaként haladt, Féltevnál pedig jól látszott, hogy kiemelkedő időeredményre és helyezésre lehet képes. Alföldi Sára Kata a hajrára is megőrizte erejét, így végül hatalmas egyéni csúccsal az erős nemzetközi mezőnyben a 7. helyen ért célba. A 48 perc 18 másodperces időeredmény alig maradt el az U18-as magyar rekordtól, ugyanakkor több mint egy perccel jobb lett a kiírt U20-as világbajnoki szintnél. Az U20-as világbajnokságot augusztusban rendezik meg Amerikában. Alföldi Sára Kata felkészítő edzője Urbanik Néroszó Mária volt. Hamarosan megkezdődik a parkolóépítés a békéscsabai lángosos előtti területen, erről dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő számolt be közösségi oldalán. A képviselő hétfőn Szarvas Péter polgármesterrel együtt látogatott el a helyszíre. Tájékoztatása szerint a kivitelezési munkák várhatóan 8 hétig tartanak, ez idő alatt pedig részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett területen. Szarvas Péter közösségi oldalán azt írta, egy régi lakosság igény valósul meg azzal, hogy szilárd burkolatot kap a parkoló. A munkaterület átadása már megtörtént, a kivitelező pedig heteken belül megkezdi a beruházást. A fejlesztés eredményeként összesen 10 rendezett parkolóhelyet alakítanak ki, amelyek közül 9 normál, egy pedig akadálymentes hely lesz. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok idején az érintett útszakaszon és a parkolókban ne hagyják járműveiket. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa, volt.
7: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálat.

0: lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Próbálta már az elektromos kerékpározást? Akkor itt az idő. Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt. Bővebb info termokamerakft.hu.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
5: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
6: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb errel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
7: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
9: Reklámot hallottak.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos üzemanyagellátási gondoktól tart a Független Benzinkutak Szövetsége, mivel a stratégiai dízelkészletek kimerülése után a kiskereskedőknek ár és nélkül kellene értékesíteniük az üzemanyagot. Gépész László elnök szerint azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség, mert a fenntarthatatlan veszteségek miatt rövid időn belül tömeges kútbezárások és a 2022-eshez hasonló benzinválság jöhet. A MOL ugyanakkor leszögezte, az ország ellátása stabil, saját termelésből továbbra is folyamatosan biztosítják a benzint és a gázolajat minden partnerük számára. A szövetség sürgeti a piaci torzulásokat okozó szabályozás lezárását és a szakmai egyeztetések megkezdését az ellátásbiztonság megőrzése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem költözik be a hivatalos kormányzati rezidenciába, hanem továbbra is abban a budai házban marad, ahol a gyermekei otthon érzik magukat. A kormányfő közölte, hogy hivatali autóként is az országjárás során már védjeggyé vált kék Skoda Superbét használja majd a jövőben. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magánélete és a gyermekei nyugalma érdekében hozta meg ezt a döntést a hivatali ciklusának kezdetén. Közel 79%-kal haladta meg a lakáscélú jelzálog hitelek összege az egy évvel korábbi szintet, ami továbbra is lendületben tartja a hazai ingatlan piacot. Bár áprilisban országosan több mint 9800 adásvétel realizálódott, az árdinamika lassulása mellett egyre szélesebbek a regionális különbségek. Míg Nyugat-Magyarországon a panellakások négyzetméter ára 30%-kal nőtt egy év alatt, addig Budapesten a tégla lakásoknál 11 és 15% közötti drágulást mértek. Vidéken az Otthon Start program hatására az első lakásvásárlók aránya 39%-ra emelkedett.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
7: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
9: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz.
10: Thermokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18.
11: Volt lámpa volt.
12: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
13: Itt a tavasz. Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
14: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
15: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
16: Reklámot hallottak.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor, majd pedig a délutáni zenés információs magazin műsorban is együtt rádiózhatunk. Hozom az üzeneteket és a jó zenéket. Rádiózzunk együtt!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a Csoba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor és egy üzenet. Sziasztok, Máténak, a fiunknak szeretnénk nagyon boldog születésnapot kívánni. Én a férjemmel, Károly, illetve Henny volt egyébként az írómány elkövetője. Nagyon boldog születésnapot kívánunk Máténak, és köszi, hogy írtatok. Egy jó zenével honoráljuk ezt.

ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában, itt a Kívánság műsor. A mai névnaposokról se feledkezzünk meg, Isten éltesse a Bonifácokat, rájuk gondoljunk ma, ezzel a gondolattal pedig a Kívánság műsor a végéhez is ér, de a folytatásban is itt vagyok még önnel.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mindhárom napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, lósertés, juhkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is E-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egészen délután kettőig hozom a jó zenéket, egy kis érdekesség a mai naphoz köthetően. Van egy napi mínusz rekordunk, 1940-ből feljegyezve, ekkor Gödöllőn mínusz 2,1 Celsius fokot mértek, hát igaz, hogy hűvösek a hajnalok, de ennyire azért talán nem. Viszont én a következő órában is hozom a zenéket, amik feldobhatnak minket.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Folytatódik ebben az órában is a műsor sok értekességgel és jó zenékkel. Rádiózunk együtt egészen délután kettőig.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
6: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
7: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 000 forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
8: Volt lámpa, volt.
7: Bővebb info termokamerakft.hu.
9: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
10: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója. Itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy a méhek képesek felismerni emberi arcokat. A kis agyméretük ellenére a méhek összetett vizuális memóriával rendelkeznek, és egy kutatás szerint képesek arcvonásokat mintázatként tárolni. Ezt a képességet úgy fejlesztették ki, hogy képesek legyenek különbséget tenni virágformák között, és ez a készség az emberi arcokra is alkalmazható, egészen elképesztő.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor ér a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában, rengeteg jó dal befért a mai délutánunkba is, és a továbbiakban is hozzuk a jó dalakat, csak én búcsúzom.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
6: Halott Pénz,
5: Dash,
6: LL Junior,
5: Republik,
6: Korda György és Balázs Klári,
5: Szikora Róbert és az Ergo,
6: Kiskata Zenekar.
5: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
8: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
9: Minden nap 15 és 19 óra között Frissepperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
10: Reklámot hallottak.
11: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
12: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
13: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
14: Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
5: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.
8: A tegnap és a ma kedvencei.
9: Ez a Csaba.
8: Ez a

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallására, figyelmeztet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az SZIA bevallás benyújtásának és a fizetendő adó rendezésének határideje május 20-án lejár, aminek elmulasztása késedelmi pótlékot von maga után, és az 1+1%-os felajánlásokat is érvényteleníti. Az adóhatóság emlékeztet, hogy a tervezetek a DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációval egészíthetők ki, olyan jövedelmekkel, mint az ingatlan bérbeadása vagy értékesítése. A fizetendő adóra 12 hónapos pótlékmentes részletfizetés is kérhető, míg a túlfizetéseket a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a hivatal. Összesen 97 nagyértékű műalkotást kölcsönöztek ki a Karmelita kolostor díszítésére, köztük olyan nemzeti kincseket, mint Szinyei Merse Pál vagy Pál László festményei. A nyilvánosságra került lista szerint a Várszínház épületébe és Rogán Antal minisztériumába is kerültek csúcsképek, amelyek közül a legértékesebbek becsült értéke az 50 millió forintot is elérheti. Magyar Péter miniszterelnök az épület bejárásakor hívta fel a figyelmet a falakon függő gyűjteményre, amelyről szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria állományának legjavát válogatták ki a miniszterelnökség számára. A műalkotások kölcsönzési szerződése 2026. június végén jár le. Már Lengyelországban is azonosították a Dél-Amerikából származó hantavírusok közé tartozó andokvírust, amely egy óceánjárón ütötte fel a fejét. Kemenesi Gábor virológus szerint nincs ok pánikra, nem várható újabb világjárvány, de a rákcsálók által látogatott poros helyek takarításakor javasolt az óvatosság. A vírus tüdőt érintő változata súlyos szövődményeket okozhat, a dél-amerikai variáns pedig közvetlenül emberről emberre is terjedhet.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Let

0: Reggie Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap erőteljes gombolyfelhő képződés mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Több helyen lehet zápor, néhol zivatar. A déli délnyugati szél időnként megélénkülhet. Hajnalban 9, még holnap délután 21 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
6: Halott Pénz,
5: Dash,
6: LL Junior,
5: Republik,
6: Korda György és Balázs Klári,
5: Szikora Róbert és az Ergo,
6: Kiskata Zenekar.
5: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
2: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.
9: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában.
10: Csaba.
9: Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Jobo Radio.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Határozatlan idejű kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál egy belső körlevél tanúsága szerint. Az intézkedés közvetlen előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatást kért az ügyvezető miniszterektől a megválasztása utáni pénzügyi döntéseikről. A kormányfő szerint legalább 7 tárcavezető tett a felhatalmazása nélkül kötelezettségvállalásokat, amelyeket a Tisza kormány kivétel nélkül ki fog vizsgálni. Gulyás Gergely leköszönő miniszter visszautasította a vádakat és kijelentette, hogy a választások óta semmilyen új érdemi költségvetési kihatással járó döntés nem született a kormány részéről. Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, fókák, nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, jelentette be Gajdos László, a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere. A Nyíregyházi Állatpark korábbi igazgatója közölte, hogy az intézkedéssel megvárják a futó szezon végét, de a jövőben megakadályozzák, hogy a nyugati társulatok nálunk turnéztassák a hazájukban már tiltott állatokat. A szabályozás a házi állatok, papagájok és a körülményeket jól tűrő fajok, például a lámák fellépését továbbra is lehetővé teszi. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új kormány elkötelezett a vadállatok védelme és a korszerű cirkuszi szemlélet mellett. Mesterséges intelligenciával hamisított hirdetésre figyelmeztet a Semmelweis Egyetem, amelyben dr. Merkeli Béla nevével és hangjával élnek vissza csalók. A megtévesztő videók gyógyhatásúnak mondott készítményeket népszerűsítenek, ám az intézmény hangsúlyozza, hogy orvosok soha nem reklámoznak gyógyszereket. A lakosságot arra kérik, hogy kizárólag legális forrásból vásároljanak, és minden esetben konzultáljanak kezelő orvosukkal, az egyetem pedig megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetorny és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás van. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanádapáca és Kaszaper között is. Szabadkígyósan az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: Közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
6: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Május 14-e csütörtök van, a mai napon ünnepli 82. születésnapját. George Lucas, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró és filantróp, a filmtörténet egyik legbefolyásosabb alakja. Leginkább a globális, kulturális jelenséggé vált Star Wars és az Indiana Jones franchise-ok megalkotójaként ismert, munkásságával alapjaiban formálta át a modern hollywoodi blockbuster gyártást és a filmtechnológiát. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapja alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek, kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek! So, so, so.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Május 14-e csütörtök van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A mai napon a Bonifácok ünneplik névnapjukat. A Bonifác férfi név a latin homo bonifaci, azaz a jósors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifácius férfi névre vezethető vissza, a magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyek, urak, megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Érkezik most egy programajánló. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14 és 16 között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhatták, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hód Mezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. Jó hír a családosoknak, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. Várja tehát Önöket az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában 2026. május 14 és 16 között.

0: a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják május 14-én csütörtökön. 71 évvel ezelőtt írták alá a Varsói Szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói Szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény. A közvetlen előzménye, hogy NSK belép a NATO-ba. Ezután a szovjet csapatok segítséget nyújtva a nyugati agresszorok ellen tovább állomásoznak a kelet-európai országokban. Az egyezmény inkább politikai eszköz volt, mint a kelet-nyugati katonai konfrontáció eleme. Nos, megyünk és tovább jönnek a legjobb slágerek, kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek! This was a-

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. május 14-e csütörtök délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Csak nem 700 ezer szolgálati órát teljesítettek a vármegye polgárőrei. A közlekedési kultúra napját ünnepelték Békés Csabán, Székely Irodalom és Humor a Művész Kávéházban. Csabai siker a rangos nemzetközi gyalogló versenyen. Megtartotta éves rendes beszámoló közgyűlését a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége. A Békés Csabai Mesterklubban rendezett eseményen összegezték az elmúlt év eredményeit, és elhangzott, a vármegye polgárőrei tavaly összesen csak nem 700 ezer szolgálati órát teljesítettek. A közgyűlésen részt vett dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is. Az eseményen több mint 100-an vettek részt, az egyesületek képviselői mellett jelen voltak a társ és együttműködő szervezetek vezetői is. Az OPS elnöke kiemelte, a polgárőrök komoly közterületi munkát végeznek, amelyet az Országos Szövetség is elismer és nagyra értékel. Elmondta, hogy idén a korábbi 800 helyett már 1000 polgárőrt szeretnének jutalmazni a kiemelkedő szolgálatért. Hozzátette, hogy a Békés Vármegyei polgárőrök országos szinten is az élmezőnyhöz tartoznak, hiszen éves szolgálati idejük meghaladja 300 órát. Ennek elismeréseként az Országos Polgárőrnapon a megszokottnál 10-el több jutalmazott képviselheti majd a vármegyét. Túrós András arról is beszélt, hogy a vármegye 75 településén összesen 70 polgárőr egyesület működik, ami kiemelkedő lefedettséget jelent. Hozzátette, a Békés Iroda az egyik legjobban működő szervezet az országban. A polgárőrség fennállásának a 35. évfordulója kapcsán az UPS elnöke úgy fogalmazott, hogy a polgárőrség komoly nemzeti értéket képvisel, amelyre mindenki büszke lehet. Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt időszakban több fontos eredményt értek el, megszületett a polgárőr törvény, a szolgálati járművek mentesültek a cégautóadó alól, a polgárőr drónok engedélyt kaptak a repülésre, és történelmi csúcson van a szervezet költségvetési támogatása. Az OPS elnöke szerint az állampolgároknak továbbra is szükségük van a polgárőrség munkájára, ezért az egyik legfontosabb feladat most a kormányzati kapcsolatok további erősítése az ország új vezetés.

Kérdésével. A közlekedési kultúra napjához kapcsolódó programnak adott otthont a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar környéke. A szervezők szerint a Gőzmalom téri helyszín ideális választás volt, hiszen itt egyszerre van jelen a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés világa is. A közlekedési kultúra napját idén május 11-én ünnepelték. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az egymás iránti figyelemre és a biztonságos közlekedés fontosságára. Sós Imre, a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar állomás főnök elmondta, immár 5. alkalommal csatlakoztak az eseményhez, amelyre ezúttal is országosan ismert szakembereket hívtak meg. A rendezvény egyik vendége Pető Attila, vagyis a Kressz professzor volt, aki a közúti közlekedés aktuális kérdéseiről beszélt. Kitért arra is, hogy a jövőre várható új Kressz milyen változásokat hozhat az elektromos rolleresek számára. Elmondta, elképzelhetőnek tartják, hogy az úttesten csak 14 év felett lehessen rollerezni, míg jártán megfelelő óvatossággal és a gyalogosokra figyelve akár már 12 éves kortól is használható lenne az eszköz. Hozzátettem, a nagy teljesítményű, nagykerekű rollerek esetében felmerült az is, hogy segédmotoros jogosítványhoz kössék a használatot. Pap Ádám vasútszakmai oktató arról beszélt, hogy a mozdonyvezető képzése jóval hosszabb és összetettebb, mint az autóvezetőké. Mint mondta, míg az autósok néhány tucat óra alatt megszerzik a vezetői engedélyt, addig a leendő masinisták legalább más fél éves képzésen vesznek részt. Kiemelte azt is, hogy a vasúti pályára 18 és 58 év közötti jelentkezők érkeznek, akik eltérő tanulási háttérrel rendelkeznek. A vízi közlekedés kapcsán Hajnal Krisztián, a KAV közlekedési és alkalmassági vizsgaközpont vasúti és hajózási igazgatóságának főosztályvezetője hangsúlyozta, az országban a kevtelési célú hajósok vannak a legtöbben. Hozzátette, a biztonságos közlekedés érdekében fontos félretenni az önzést és fokozott figyelmet fordítani a fürdőzőkre, úszókra, evezősökre és horgászokra is. A rendezvényen felszólalt a békéscsabai Matuska Pál is, aki háromszoros világrekorder és világbajnok sárkányrepülősként a légi közlekedés sajátosságairól beszélt. Elmondta, hogy a pilótaképzés során komoly pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kell megfelelniük a jelentkezőknek, ezért a képzés sokkal szigorúbb és speciálisabb. Hozzátette, ennek köszönhetően könnyebb egy jól felkészült válogatott csapatot kialakítani. A rendezvényen részt vett dr. Fenyvesi Mária, vasúti igazságügyi szakértő, valamint Aszódi Sándor, a Közlekedéstudományi Egyesület titkára is.

0: Hétfő este irodalomkedvelőkkel telt meg a Művész Kávéház, ahol a Békés Csaba Jókai Színház, a Bárka szerkesztősége és a Körös Irodalmi Társaság közös rendezvényének vendége Sánta Attila költő volt. Az alkotó pályája kezdetétől több műfaj felé is nyitott volt, később azonban figyelme egyre inkább a székely nyelvközösség, annak hagyományai és sajátos nyelvi világa felé fordult. Költészetében és prózájában egyaránt hangsúlyosan jelenik meg a székely identitás, miközben műveinek fontos eleme a humor. A költő az esten arról beszélt, hogy elsősorban a székely irodalom került a középpontba, hiszen maga is székely származású, székely szótárat állított össze, és székely nyelvjárásban is írt verseket. Hozzátette, úgy látja, a nyelvjárás használata ma is sokat adhatna a magyar irodalomhoz, mert különleges, csavaros gondolkodásmódot hordoz. A beszélgetést a Bárka főszerkesztő helyettese vezette, aki az alkotói pálya fontos állomásai mellett a szerző szerkesztői és oktatói munkáját is érintette. Farkas Velma néva úgy fogalmazott, Sánta Attila rendkívül izgalmas alkotó, aki a székely nyelvjárást emeli be az irodalomba, miközben szövegeit sajátos humor hatja át. Elmondta, hogy az est során végigkövették a költő életpályáját, szó esett a pályakezdésről, a megjelent kötetekről, valamint a mai fiatalok indulási lehetőségeiről is. Immár 94. alkalommal rendezték meg Csehországban a világ egyik legismertebb nemzetközi gyalogló versenyét. A festői szépségű Nazenszky Parkban kialakított egy kilométeres körpályán zajlott a megmérettetés. A versenyen békéscsabai induló is rajthoz állt, alföldi Sára Kata a 10 kilométeres U20-os mezőnyben szerepelt. A viatal egyben 6 nemzet válogatott versenye is volt. A csabai sportoló már a rajt után egy 5-fős üldöző csoport tagjaként haladt, féltávnál pedig jól látszott, hogy kiemelkedő időeredményre és helyezésre lehet képes. Alföldi Sára Kata a hajrára is megőrizte erejét, így végül hatalmas egyéni csúccsal az erős nemzetközi mezőnyben a 7. helyen ért célba. A 48 perc 18 másodperces időeredmény alig maradt el az U18-as magyar rekordtól, ugyanakkor több mint egy perccel jobb lett a kiírt U20-as világbajnoki szintnél. Az U20-as világbajnokságot augusztusban rendezik meg Amerikában. Alföldi Sára Kata felkészítő edzője Urbanik Néroszó Mária volt. Hamarosan megkezdődik a parkolóépítés a békéscsabai lángosos előtti területen. Erről dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő számolt be közösségi oldalán. A képviselő hétfőn Szarvas Péter polgármesterrel együtt látogatott el a helyszíre. Tájékoztatása szerint a kivitelezési munkák várhatóan 8 hétig tartanak, ez idő alatt pedig részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett területen. Szarvas Péter közösségi oldalán azt írta, egy régi lakosság igény valósul meg azzal, hogy szilárd burkolatot kap a parkoló. A munkaterület átadása már megtörtént, a kivitelező pedig heteken belül megkezdi a beruházást. A fejlesztés eredményeként összesen 10 rendezett parkolóhelyet alakítanak ki, amelyek közül 9 normál, egy pedig akadálymentes hely lesz. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok idején az érintett útszakaszon és a parkolókban ne hagyják járműveiket. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják május 14-én csütörtökön. 28 évvel ezelőtt hunyt el Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar díjas olasz származású amerikai énekes, zenész és színész. Frank Sinatra egyike volt a legkelendőbb előadóknak, a világszerte több mint 150 millió példányszámban elkelt lemezeinek köszönhetően, gyakran emlegették úgy, mint a hang és mint az öreg kékszemű. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek!
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: Before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk, ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok, a következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat, már indítom is az elsőt, tartsatok velem!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: A Szélcsend sikeréhez és a Maradok távol című dalhoz hasonlította a Follow the Flow csapata vadonatúj szerzeményt. Az a címe, hogy Beszívom, és állítólag nagyon szeretik a rajongók. Egy igazán fülbemászó, könnyen együtt énekelhető, és még ráadásul táncolható felvételről van szó, olyan hangulattal tehát, mint a Follow the Flow korábbi nagy kedvenceit.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Balaton szárszóra költözik a Csukás Univerzum ezen a nyáron, és dupla jubileummal készül a kultkikötő. A Csukás Színház fennállásának 15. Csukás István születésének pedig a 90. évfordulóját fogjuk megünnepelni ezen a nyáron. A szezon egy egész napos Csukás ünnepel indul majd július elején. Itt családi programok és a Mesék Süsünek című gyerekerőadás premierje fogja várni az éppen déli parton nyaraló közönséget. A nyári kínálatban szerepel még ugyanitt a Pál utcai fiúk, a Budapest Bár koncertje, valamint Ember Márk első rendezése is. Aztán a gyerekeket még Szárszóna, Pogyó és Babóca, Boribon története, illetve Halász Judit műsora is várni fogják az idei nyáron.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Megyünk tovább a csütörtök esti kedvenceitekkel. Hello ismét! Éhász Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy együtt töltjük a folytatást is a mai estéből, éjszakából. Hozok jó kis dalokat, újdonságokat, régi nagy kedvenceket és nagyon érdekes híreket. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenkinek a 88.9-el!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, ahol mindjárt az az előadó következik, aki holnap este itt Békés Csabán is fellép majd a kulturális központban, de máshogy is hallhatjuk őket majd a nyáron. Összeállt az idei Művészetek Völgye programtáblája. A tíznapos fesztivál három települést köt össze újra. Kapocs környékén több mint 4000 program várja majd a közönséget. A szervezők szerint a Völgy egyszerre lesz zenei fesztivál, kulturális találkozóhely, és mint mindig most is nyári közösségi élmény. A panoráma színpadon olyan nagy nevek lépnek fel, ezúttal, mint a Carson Coma, a Queen Bee, a Bagosi Brothers Company, vagy a Kispár és a Borz.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Nem mindennapi felajánlással hívta fel magára a figyelmet Moby. Az elektronikus zene ikonja bejelentette, hogy teljes idei Coachella gázsiát állatvédő szervezeteknek adományozza. A producer különleges szerepben tért vissza a legendás fesztiválra, hiszen ő volt az egyetlen előadó, aki az eredeti 99-es program fellépői között is ott volt. Moby szerint azonban számára a zene mellett legalább ilyen fontos az állatvédelem és a vegán életmód népszerűsítése. A gázsiából támogatott szervezetek között több nemzetközi állatvédő alapítvány szerepel. A zenész korábban is hozott már hasonló döntéseket, tavaly például teljes európai turnéjának profitját ajánlotta fel jótékony célra.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ha már eddig itt voltatok, akkor most már nem menjetek sehova. Zárjuk együtt a csütörtök estét remek muzsikák társaságában. Hello, újra én Hászalai Balázs vagyok. Hozom a jobbnál jobb dalokat, tehát ahogy azt már megszokhattátok. Jó rádiózást, kellemes időtöltés nektek a 88.9-el.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Balaton napsütés, világsztárok, mindenért itt a nyár, és közeleg a Paloznak jazz piknik is. A hangulatos fesztivál majd augusztus elején fogja várni a közönséget. A jazz, a pop és a soul találkozik, mint mindig most is a Balaton felvidék egyik legszebb helyszínein. A felépő között több nagy név is ott lesz, például Gregory Porter, Ella Ira, vagy éppen az Earth, Wind & Fire Experience. A szervezők szerint a jazz piknik igazi közösségi találkozópont lesz idén is, hiszen a zene és a hangulat összehozhatja az embereket, a Balaton közelsége pedig pláne. Színpadra lép egyébként megint Rick Astley, ő ismét érkezik Paloznakra, és most hozzánk is.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Újra felpörgeti a hangerőt a Europe. A legendás svéd zenekar 9 év után tér vissza egy új albummal. A Come This Madness majd szeptemberben jelenik meg, de ízelítőt már mutatott róla a banda. A frontember Joy Tempest szerint a dal egyszerre hozza vissza a klasszikus Europe hangzást és mutat új irányt, miközben a szöveg már a jelen kérdéseire reflektál. A friss klipben egy ismert filmszínész is feltűnik, így elég erős lett vizuálisan is a visszatérés. A rockerek nem csak nosztalgiázni jönnek egyébként, hanem újra oda akarnak csapni, ezt nyilatkozta a Europe frontember.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Jó késő lesz, most már nem érdemes elindulni sehova. Hát tehetitek, akkor maradjatok inkább velünk, pihengessetek, és minden előbb aludjatok, hogyha úgy gondoljátok, hiszen nem sokára itt van a holnap, amikor rengeteg jó zenével várunk benneteket ismét a Csaba Rádióban. Én például majd holnap este a szokott időben, úgyhogy találkozzunk pénteken is, azt kívánom. Hászalai Balázst hallottátok, jó ét mindenkinek!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Fegyelmezetlen kihelyezések nehezítették a hétvégi lomtalanítást Békéscsabán. Teltházas programokkal zárult az idei egészséghetek. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanárára. Térítési díj emelésekről döntöttek Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Hegyekben álltak a régi bútorok, matracok és leselejtezett tárgyak szombaton Békéscsabán a folytatódó lomtalanítás napján. A szolgáltató ismét felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, mit és hogyan tesznek ki az utcára. A lomtalanítás során általában kihelyezhető a régi fotel, törött szék, szőnyeg, kisebb bútor, gyerekjáték vagy már nem használt háztartási eszköz. A legfontosabb szabály azonban változatlan, a lomot kizárólag az előre meghirdetett időpontban és helyen szabad kitenni, úgy, hogy ne akadályozza sem a gyalogos, sem az autós forgalmat. A szétszóródó hulladék nem csak baleset veszélyes, hanem a környék összképét is gyorsan lerontja. A tapasztalatok szerint sokan még mindig hibáznak. Többen építési törmeléket, sittet, autógumit vagy más veszélyes hulladékot raktak ki. Ezeket a szolgáltató nem szállítja el. Ugyanígy tilos festéket, vegyszert, akkumulátort, elektronikai hulladékot, zöld hulladékot vagy kommunális szemetet az utcára tenni. Aki ilyet helyez ki, akár bírságra is számíthat. A szakemberek külön felhívták a figyelmet a régi hűtőkre, televíziókra, más elektronikai eszközökre. Ezek nem tartoznak a lomtalanítás körébe, külön gyűjtést igényelnek. Gyakorlati tanácsként elhangzott, hogy a kisebb tárgyakat érdemes zsákba vagy dobozba csomagolni, így nem hordja szét a szél és a rakodás is gyorsabb. A nagyobb bútorokat pedig célszerű szétszerelni, mert így kevesebb helyet foglalnak. A legfontosabb szabály egyszerű, csak azt tegyük ki, amit valóban elszállítanak, így a lomtalanítás gyorsabb, tisztább és kultúráltabb lehet Békéscsabán, és ahogy a szolgáltató is fogalmazott, nem csak a szabályoknak, hanem otthon is megfelelhetünk. Békéscsaba egyik legnépszerűbb rendezvény sorozata az egészséghetek idén is nagy érdeklődés mellett zajlott a Lencsékség Közösségi Házban. A pénteki program egy különleges ásványkiállítás volt, amely nem csak látványos darabokat mutatott be, hanem az élettelen természet és az emberi szervezet kapcsolatára is felhívta a figyelmet. A rendezvény sorozat több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Takács Péter, a Közösségi Ház vezetője, elégedetten értékelte az idei eseményeket, amelyek összesen 25 programot kínáltak. Elmondta, hogy ez egy olyan hagyományos sorozat, amelybe szinte minden közösségüket bevonták. A

társvegyítő körének elnöke elmondta, a kiállított darabokat tudatosan válogatták össze. Kifejtette, hogy a természet szépsége mellett ezek az ásványok olyan mikro és makro elemeket tartalmaznak, például vasat, ként vagy foszfort, amelyek az emberi szervezet számára nélkülözhetetlenek. Hozzátett, hogy a gyűjtőkör küldetése nem csak a gyönyörködtetés, hanem az ismeretterjesztés is. Az elnök arról is beszélt, hogy az ásványgyűjtők közössége nehéz helyzetben van. Az évek során megfogyatkozott a létszám, és az utánpótlás is egyre nagyobb kihívást jelent. Rámutatott, hogy a fiatalok érdeklődése gyakran gyerekkorban erős, de a tinédzser korral alább hagy, vagy a tanulmányok miatt elkerülnek a városból. A gyűjtés módja is megváltozott, még korábban a terepi kutatás volt jellemző, ma már inkább bőrzéken vagy kereskedőktől lehet beszerezni a különleges darabokat, ami komoly anyagi hátteret igényel. Ugyanakkor biztatott mindenkit, mondván egy kisebb, esztétikus gyűjtemény akár néhány év alatt is összeállítható, ha valaki nem a legdrágább ritkaságokat keresi.

0: Megkezdődött a voksolás a Kenthel mozdulj az év kedvenc tesi tanára pályázaton, ahol a diákok, szülők fejezhetik ki elismerésüket azoknak a testnevelőknek, akik példamutatásukkal megszerettetik a mozgást a gyerekekkel. Az idei jelölési időszak minden korábbi rekordot megdöntött. Országszerte csak nem 11 ezer jelölés érkezett 1800 pedagógusra. A Magyar Diák Sportszövetség és a Kenthel Bank közös kezdeményezésének célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a tanárokra, akiknek köszönhetően a mindennapos testmozgás és az egészségtudatosság természetes részévé válik a fiatalok életének. A vármegyei szintű szavazás már zajlik a következő feltételekkel. Május 11-ig lehet voksolni a program hivatalos honlapján, egy IP címről naponta csak egy szavazat adható le. Három korcsoportban zajlik a verseny, a 200 fő alatti iskolák pedagógusai, 200 fő feletti intézmények testnevelői, valamint a 35 év alatti fiatal tanárok. A vármegyei és budapesti győzteseket május 12-én hirdetik ki, ezt követően pedig azonnal indul az országos döntő. A díjazás is jelentős, a vármegyei nyertesek esetén 20x3 fő egyedi feliratozott pólót és 30 ezer forint értékű sportszer vásárlási utalványt nyer. Az országos győztesek közül 3 fő pedig feliratozott melegítőt és 330 ezer forint értékű pihenő utalványt kap. A Szeghalmi képviselőtestület több szociális szolgáltatás térítési díjának módosításáról tárgyalt a legutóbbi ülésén. A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ugyan társulási fenntartásban működik, a díjakat mégis a helyi önkormányzat rendeletében kell rögzíteni, ezt ismertette a testület előtt Macsári József polgármester. Elmondása szerint az emelések mérsékeltek és nem minden települést, illetve nem minden szolgáltatást érintenek. A változás főként az étkeztetés térítési díját, valamint az ápolást és gondozást nyújtó ellátások díját érinti. Gyermeknapi forgataggal és izgalmas programokkal készül a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság szarvasi bemutatóhelye. Az Annaliget árnyas fája alatt a gyerekek és felnőttek is találkozhatnak Hanna Róka lánnyal, Pákóval, a Hollóval, és számos különleges élmény várja a látogatókat. A Körösvölgyi Állatpark idén is bebizonyítja, hogy a tanulás lehet játékos, a természet pedig a legjobb játszótér. A nap folyamán látványos bemutatók során ismerkedhetnek meg az érdeklődők az állatpark lakóival. Lesz fürdetés, hollogika Pákóval, a park okos hollójával, közös játék Hannával, a rókalánnyal, valamint egész nap állatsimogató is várja a kicsiket. A nap már 10 órakor különleges babamama foglalkozással indul, a kerekítő mondókákkal, zenével és közös énekléssel teremti meg az első közösségi élményeket, délelőtt pónilovaglás és arcfestés is várja majd a legkisebbeket. A park és a folyamatos programok köztük a kölyök zugjátszótér és a kézműveskedés már 9 órától látogathatók. A Tiétek a Liget gyermeknap tökéletes alkalom lesz egy tartalmas családi kikapcsolódásra. Fontos információ viszont, hogy május 14-én a Tour de Hongrie mezőnye áthalad Szarvason is, a lezárások pedig már korábban életbe léphetnek, ezért érdemes ezt is figyelembe venni a kirándulás tervezésekor.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körös Hír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra is, akkor nyilván ebben van egy van-on-van, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen.
2: Vagy ez egy bekövetkezett
3: igen.
2: dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a van-on-van részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is, hogy a nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladatok. Tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani, és esetleg?
3: Persze, hogy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak
3: hát
2: a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet, persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Erectorum, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítünk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákjai is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek volt, ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgy se tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: Most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Az előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Ét.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.